0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 15-én magyar nyelvi adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok! Mondom a tartalmat röviden. Két hónapos szünet után a képviselők visszatértek a horvát parlamentbe. Véget ért az inflációs ráta lassulása. Idén nyáron 700 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. Szerbia. A kormánypárti média támadásainak kitett diákok folytatják a választási kampányukat. Németország. Merz kancellár a pozíciójáért küzd. És jövő hét hétfőn újra fizetős lesz a parkolás Eszéken.
1: Híreink következnek.
0: Két hónapos szünet után a képviselők visszatértek a horvát parlamentbe. A munkát a kérdések órájával kezdték. A képviselők 41 kérdést fogalmaztak meg a miniszterelnök és a kormánytagok számára. Ahogy várható volt, a fő téma a Gospicsi hulladékkezelés kérdése. Plenković miniszterelnök azt javasolta az ellenzéknek, hogy haladéktalanul válasszák meg az Alkotmánybíróság még hiányzó három bíráját. Hónapok óta akadályozzák a választást, és ezzel megbénítják az Alkotmánybíróság munkáját. Mi azt szeretnénk, ha a legjobb jelöltek kerülnének kiválasztásra, olyanok, akik senkinek sem kötelezettek, mondta Andrej Plenković miniszterelnök az ülés kezdetén. A horvát statisztikai hivatal jelentése szerint augusztusban a fogyasztói árak 4,2%-kal voltak magasabbak, mint az előző év azonos hónapjában. Ezzel véget ért az éves inflációs ráta három hónapja tartó lassulása. Júliushoz képest az árak 0,4%-kal emelkedtek. Éves összevetésben a közlekedés területén volt a legjelentősebb, 13,5%-os drágulás, amelyet a lakhatás és a közüzemi szolgáltatások követtek 10,8%-os növekedéssel. Négy kategóriában mértek csökkentést az előző év azonos időszakához képest, ezek pedig a ruházat és lábbeli oktatási szolgáltatások, élelmiszerek és alkoholmentes italok, valamint a lakberendezés és lakáskarbantartás. Német sajtóértesülések szerint Friedrich Merz kancellár jelölt vasárnap arra kéri majd a Kereszténydemokrata Unió elnökségét, hogy támogassa kancellári jelöltségét. A német média beszámolója alapján Merz vasárnap estére hívta össze a Kereszténydemokrata Unió elnökségét, hogy napirendre tűzze a kormánya által tervezett reform irányvonal támogatásának kérdését. Amennyiben ez a támogatás elmarad, Merz, aki egyben az unió elnöke is, kész lemondani a kancellár jelöltségről. Az a diákszervezet, amely napok óta a szerb elnökhöz, Alekszandr Vučićhoz közel álló médiumok támadásainak célkeresztjében áll, ma bejelentette, hogy szeptember 19-éig Szerbia szerte ismertetni fogja a 11 pontból álló programját. Ez a terv képezi az október 25-ére kiírt, előrehozott parlamenti választásokon induló diáklista, a Diákok győznek platform alapját. A diákkampány folytatására heves média támadások közepette kerül sor, az ellenséges fellépés azt követően erősödött fel, hogy a csoport több ezer polgár támogatásával benyújtotta a választási listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak. Hadja Labib európai biztos az erdőtüzek elleni küzdelmet szolgáló új uniós intézkedések bejelentésekor elmondta, hogy 2026-ban 700 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban, és 16 országban az átlagosnál súlyosabb volt az erdőtüzekkel kapcsolatos helyzet. A hivatalos mérések kezdete óta mért legforróbb nyarat követően az Európai Parlament ma megvitatta a 2026-os nyár tanulságait. Labib hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban a hőhullámok, aszályok és erdőtüzek okozta károk értéke idén már elérte a 28,3 milliárd eurót, hozzátéve, hogy a mezőgazdasági ágazatra nehezedik a legnagyobb nyomás. Több mint 20 hónap elteltével jövő hét hétfőtől újra bevezetik a fizetős parkolást Eszéken. Kezdetben a városközpontban a nullás zónában, ahol az óradíj 1,5 euró lesz, 3 órás időkorláttal. Ezen kívül az egyes zóna egy részén, ahol az óradíj 1 euró lesz. Fizetni érmével, SMS-ben és bankkártyával is lehet majd. Újdonság, hogy az automatánál történő fizetéskor a járművezetőknek meg kell adniuk a gépjármű rendszámát. A papír alapú parkolójegyet már nem kell a műszerfalon elhelyezni, ezen kívül a napi jegyeket, akár csak a pótdíj fizetési felszólításokat kizárólag digitális formában állítják majd ki.

0: Az elmúlt évek sikereire építve az irodalomkedvelőket idén is egy különleges program várta a csúzai kis otthonban. A borkóstolóval egy bekötött versfelolvasást, dalkultúra terjesztő este koronázták meg. A rendezvény Tatai Igor és Juhász Anna csúzai vikendházók, vagyis ahogy ők nevezik, a kis otthon udvarában tartották, tábortűznél szőlőlugassal körül határolva, diófák árnyékában, a szabad ég alatt. A program első része a költők bemutatkozásáról szólt, verseket olvastak föl. A házigazda Tatai Igor mellett Balogi Virág, Weiner Senyei Tibor, Lehocki Szamardzsics Anna, Gorjanat Szilvia versei hangzottak el, valamint első alkalommal Pintek Róbert és Oravec Péter is csatlakozott a találkozóhoz.
1: Oravec Péter. Itt az összekötő szál igazából Pintek Róbert barátom volt, de akikkel itt találkozom, Venner Senyei Tiborral, meg Balogi Virággal, őket már régebb óta ismerem, de Robi egy új ismeretség az életemben. Én ugye veszprémi vagyok, ő pedig Badacson Tomai, és e-mailen már többször váltottunk egymással levelet az elmúlt években, de egy éve volt azt hiszem, amikor írtam neki egy e-mailt, hogy most már ide lenne megismerkedni, ha mind a ketten a Balatonnál élünk, és akkor elzarándokoltam hozzá, 70 kilométert eltekertem bringával, és akkor egy egész napos nagy beszélgetéssel megismerkedtünk, összebarátkoztunk, nagyon sok közös dolog van bennünk, világszemléletileg is, nem csak esztétikailag, és aztán egy ilyen intenzívebb szellemi kapcsolat alakult ki közöttünk, és amikor Igortól meghívást kapott a Robi, akkor tulajdonképpen ő kérdezte meg, hogy nem jöhetnék-e én is, és aztán utólag derült ki, hogy a Tibiék is jönnek, Weiner Senyei Tiborék, akiket már szerintem 15 éve ismerek legalább, meg Tibor nekem könyvbemutatón mond is volt moderátor, tehát egymásnak már tettünk szívességeket is, úgyhogy örültem is neki, hogy olyan emberekkel is találkozhatom. Ők ugye Szentendrén élnek, tőlem messzebb, akiket már szintén évek óta nem láttam, úgyhogy magyarországi ismerőseimmel most Horvátországban sikerült összetalálkozni sok-sok év után.
0: Itt a közös nevezők, hogy költészet, azon belül maga ihletet, költészetéről mit kell tudni?
1: Nekem azért is érdekes most ez a meghívás, mert én 2019-ben úgy döntöttem, hogy parkolópályára teszem a versírást. Versekkel csak olyan formában foglalkoztam tovább, hogy nekiálltam Vlagyimir Szergejevics Szolovjov költői életművének a lefordítására, de úgy, hogy az egész életművet lefordítom, körülbelül az egyharmadánál tartok, és elkezdtem prózát írni. Tehát teljesen parkolópályára került a versírás, és most tavasszal a múzsa homlokon csókolt, és közölte velem, hogy eleget pihentem, itt az ideje újra verseket írni. Ezért is örültem ennek a meghívásnak, mert újra felvettem az aranyfonalat, és újra kapcsolatba kerültem a költészettel, úgyhogy most tulajdonképpen még senkinek nem mutattam meg, és sehol nem publikáltam ezeket a vadi új szövegeket, úgyhogy ezek most itt van a debütálni Horvátországban.
0: És hogyan kezdte, hol merte az ihletet erre az új indulatra?
1: Hát nagyon érdekes volt, tényleg misztikus volt maga az élmény, mert hát ez egy intim dolog, nehéz erről beszélni, de tényleg megszólalt bennem egy hang, és azt mondta, hogy most akkor fogjak papírt, ceruzát. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy már hetekkel korábban átértem arra, hogy újra visszaszerezem a kézírásomat. Egyre rosszabb volt a kézírásom, és már mindent gépbe írtam. És úgy döntöttem, hogy úgy fogom folytatni a regényeimet is, hogy nem rögtön gépbe írom, hanem kézzel fogom írni, sőt elkezdtem az e-mailjeimet is leírni először füzetbe ceruzával, és onnan megírni az e-maileket, és azt tapasztaltam, hogy teljesen másképp, organikusabban szövődnek egymáshoz a mondatok, mint hogyha rögtön gépbe írnám. És ceruzát, füzetet ragadtam, és ez a hang, ez tulajdonképpen képeket és gondolatokat lediktált nekem, és aztán azt mondta, hogy és akkor ezt tedd át, mint hexameterbe. Úgyhogy hexameterben írodott szövegeket hoztam ma, és tudom használni a költői formákat, meg magyar tanárként poétikát is tanítottam gyerekeknek, de alapvetően szabad verseket írtam, és most valamiért teljesen új korszakomba léptem, tehát úgy vettem föl ezt az aranyfonalat, és úgy kezdtem újra a verseket írni, hogy antik formákban írok, plusz a múlt héten írtam egy szonetkoszorút is, ami ugye nagyon ritka, mert a magyar költészetben van talán 6-7 darab, most akkor lesz 8, úgyhogy Az érdekességük az ez, hogy aki esetleg korábbi munkáimat ismerte, az engem úgy ismer, mint aki inkább szabad verseket írt, és most meg kifejezetten kötött formában is szövegekkel jöttem.
2: Üdvözöllek benneteket, Péntek Róbert vagyok. Érdekes, mert Isaszegről, s hogyha jól tudom, az Csúza testvér település, vagy valami kötődés van hozzá, mert isaszegi öreg költő barátom Vég Tamás, hát idén jelent meg a második verses kötetem, vagyis pontosabban tavaly, 2025-ben, és Vég Tamás szervezett egy kötet bemutatót, és ez időtájt ismerkedett meg Igorral, Széke András Bertalan helyi művelődés szervező és kutatónak az ajánlására a közös ismerősünk által, és akkor egy közös könyvbemutatóval ajándékozott meg minket, és akkor Igorral így telefonon mi is előtte megismerkedtünk, ami sajnos, hát szomorú, de nem tudtam részt venni, mert egy hirtelen jött betegség miatt már mire följutottam, haza kellett mennem, mert Tamás házi orvos, akit útközben meg kellett látogatnunk, mondta, hogy azonnal menjek sürgősségire, úgyhogy ez egy ilyen bepótolt találkozás, úgyhogy ilyen kalandos úton most találkoztam személyesen először Igorral, és az ő invitálására érkeztem így Csúzára először.
0: Költészetéről mit kell tudni?
2: 10 éves koromban az akkori tanárnénink József Attila Mama című versét olvasta föl, és akkor megfogalmaztam, hogy költő vagyok, ilyen szerényen, és megírtam az első versemet Álombanó címmel, amit anyai nagyanyám azóta a vitrínbe így őrizgett, és azóta pallérozgatom magam. Költészetről, hogyha egyet tudok mondani, hogy számomra a költés az a lényemnek a világtojását, a bennem lévő világszót, amit a görög logosszal és Károli fordításában a János evangéliuma ugye igére fordít, hogy ennek a világszónak az önmagam lényében a kiköltése. Az egyik versemben úgy fogalmaztam, hogy egyszer majd kimondom magamat, addig meg verseket írok. Úgyhogy számomra a költészet az elsősorban misztérium és önismeret a szó az ige erejével, és egy ilyen társteremtő helyzet.
0: Mai találkozóra mivel készült?
2: Egy olyan szöveget hoztam, ugye mivel a Dél géniusza Honvas Béla után a hívó szó, a jelige. Én balatoni gyerek vagyok, úgyhogy nekem a Dél az úgymond ilyen mikroklímám, és életelemem, úgyhogy nem volt idegen, sőt elég otthonos a dolog. Egy olyan szöveget hoztam, amit még soha nem olvastam fel, szóval ez egy ilyen még kézirat, illetve két régebbi, a második kötetben megjelent verset, egy posztmodern földolgozású népballadát, vagy népballadai formát, illetve egy Sinka István lényén és olvasmányélményén a mai urbánus környezetben az örökszerves kultúra emberének vándorlásáról szóló kis költeményt, ami nagyon közel áll hozzám.

0: időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos és meleg volt az idő, a nappali hőmérséklet 24 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 22 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 57%, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló időjárás várható, éjszaka 8 és 12 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, míg nappal 28, de helyenként 30 Celsius fokig is melegszik a levegő hőmérséklete. Köszönöm, hogy ma velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!

0: hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
2: Pravi Radio Osijek.